0: Don't worry, it will soon pass, whatever it is. Don't worry.
1: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.

Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha széllel szemben szaladok, én akarok.

0: 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fun FM.
1: Fun FM Rádió.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

Fültől fülig Fun FM. FM 87.6.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei. És napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat értelmik. Fanefem Rádió, fülig zene.
1: És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fanefem.
0: Fanefem Rádió.
1: Fülig zene.

csak még egyszer ide bújnál. Kerülöm az ágyat, mert álmomban csak eszembe jutnál. Nem találtad bennem, amit kerestél. Szedd a lábad, szerettem, hogy szerettél.

0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fun FM.

megtudható, ha megkérdeznék. Csak annyit mondanék, köszönöm azt, hogy itt voltál velem. Csak ennyi volt az életem, csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.
0: Fülig zene. Fülig magyar. Ez a magyar zenék órája.

0: Friss hírek óránként. Fan FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Jelentősen gyengült a román deviza az euróhoz képest. A Román Nemzeti Bank keddi középárfolyama szerint 1 euró 5 lej 35 banit ér, szemben a hétfői 5 lej 33 banival, ezzel újabb történelmi csúcsot érve el. A román fizetőeszköz az amerikai dollárhoz képest is gyengült. A dollár értéke 4 lej 76 banira emelkedett, a hétfői 4 lej 75 baniról. A svájci frankhoz képest a lej erősödött, az aranygramonkénti ára pedig csökkent. Jelentősen drágulhat télen és jövő tavasszal a villamos energia Romániában, figyelmeztet Krisztián Busoly, az energiaügyi minisztérium államtitkára. A román energiarendszer eddig ellenállóbbnak bizonyult a vártnál, a kilátások azonban aggasztóak. A csernavodai atomerőmű mindkét reaktora továbbra sem működik, és egyelőre azt sem tudni, mikor indíthatják újra őket, hisz az előrejelzés szerint a következő 10 napban sem várható kedvező változás. Busoly szerint az európai gázárak emelkedése tovább súlyosbíthatja a helyzetet, ami a következő hónapokban magasabb villamos energia árakhoz vezethet. Az államtitkár szerint különösen fontos lenne, hogy az energiaárak kiszámíthatóbbá váljanak a nagy ipari és energiaigényes vállalatok számára. Fokozott ellenőrzéseket tart október folyamán a Hargita megyei rendőrfőkapitányság. A motorkerékpárosok, segédmotorosok, kerékpárosok és elektromos rollerrel közlekedő körében. Az akció célja a közlekedés biztonság javítása az őszi változékony időjárási körülmények között, írja a Masszol. A rendőrök arra figyelmeztetnek, hogy a csökkent látási viszonyok, a nedves útfelület és a változékony időjárás fokozott figyelmet követel a közlekedőktől. Az október 31-ig tartó ellenőrzések során kiemelten figyelik a közlekedési szabályok betartását, különös tekintettel a láthatóságot biztosító felszerelések használatára, a világító berendezések megfelelő működésére, a fény visszaverő elemek viselésére, valamint a védő felszerelések alkalmazására. Decemberben indul az új integrált hulladékgazdálkodási rendszer Hargita megyében, amelynek egyik legnagyobb kihívása a lakosság átállítása a szelektív hulladékgyűjtésre. Bíró Barna Botond, Hargita megye tanácsának elnöke szerint a rendszer sikerét elsősorban az dönti el, hogy a lakosság mennyire sajátítja el az új hulladékgyűjtési szabályokat. A megyében tavaly mintegy 56 ezer tonna hulladékot gyűjtöttek össze, ennek mindössze 10%-át szelektíven. A cél, hogy minél kevesebb hulladék kerüljön a lerakóba, hiszen a lerakási adó jelenleg tonnánként 160 lej, ami tavaly mintegy 8 millió lejes többletköltséget jelentett. Az átállás első hónapjaiban még türelmi időszak lesz, jövő nyártól azonban szigorúbban ellenőrzik a szabályok betartását. A következő időszakban minden háztartásba tájékoztató anyagokat juttatnak el, és lakossági fórumokat szerveznek az új rendszer ismertetésére. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, a gomoly felhőzet azonban zavarhatja a napsütést. A reggeli órákban a hőmérséklet mínusz 1 plusz 1 fok közé süllyed, napközben a csúcsérték akár a 22 fokot is elérheti.
0: A hírek után vissza a kotyogóba Günther Ottóval.

0: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
1: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grumman benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
2: Reklámot hallottak.

Csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

0: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Elkezdődött a beiratkozás a gazdasági digitalizációs vállalkozás fejlesztési és turisztikai minisztérium által működtetett Startup Nation programba. A felhívás 18 és 29 év közötti fiataloknak szól, akik 40 órás ingyenes vállalkozói képzésben részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium által akkreditált tanúsítványt kapnak. A jelentkezők a felületen választhatnak a képzési intézmények közül, és eldönthetik, hogy online vagy személyes formában szeretnék elvégezni a kurzust. A tanfolyam elvégzése után a leendő vállalkozóknak új céget kell alapítaniuk. Ezzel pályázhatnak majd a következő szakaszban az akár 250 ezer lejes, vissza nem térítendő támogatásra. A programban 17.600 helyet hirdettek meg. Jelentkezni a minimis.im.gov.ro oldalon lehet, értesült a Marosvásárhelyi Rádió. A PESZEDE országos elnöksége felhatalmazta a pártvezetőit, hogy tárgyalásokat folytassanak Lucán Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Szorin Grindeanu pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki, amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a PESZEDE-nek adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatott a kísérletezéseit. A pártelnök ugyanakkor elismerően nyilatkozott Lucán Niculescuról, aki tisztességes és felkészült szakembernek nevezett, aki bizonyította már, hogy képes nehéz ügyeket is kezelni. A Lucán Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Murashan kabinetjének, fogalmazott Soma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. A politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség a Románok Egyesüléséért Szövetség és az SOS Románia párt szavazataira. Ugyanakkor elmondta, hogy a kormány programban külön fejezetet szeretnének a nemzeti kisebbségek jogairól. Emellett szerinte tárgyalni kell a költségvetés kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2021-es költségvetésről, és ha lesz rá költségvetési fedezet, a nyugdíjak legalább infláció követő emeléséről is. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon változóan felhős égbolt mellett marad a száraz napos időjárás, illetve tovább emelkedhetnek a nappali átlag csúcsértékek. Csíkszeredában jelenleg mínusz 1 Celsius fokot mérnek, mínusz 2 fokra tehető a reális hőérzet. Az előrejelzés szerint azonban a csúcsérték akár a 20-22 Celsius fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 8 óra múlt 6 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket. Október 7-én, a mai napon Amália nevű hallgatóinknak kívánunk egy boldog névnapot, és egyelőre ugyan nem készültem még köszöntéssel, de egy korty friss kávé mindig mindenkinek jut. Ha a kedvük van, a folytatásban is tartsanak velem, kotyogjunk együtt bele az éterbe.
0: Kezdje a napot a kotyogóban Günther Ottóval. Friss infók, ropogós slágerek és a szokásos reggeli pörgés. Kotyogó.

0: A bankból hívom. Valaki hozzáférést kapott a számlájához. Küldtünk egy kódot SMS-ben. Gyorsan diktálja be.
1: Állj meg! Csaló! A kódot ne mondja el. Tegye le a telefont és hívja fel a bankját azon a számon, amit már ismer. Kódot, jelszót akkor se adjon meg, ha sürgetik. További tanácsok. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.

0: Kotyogó. A hét törpe közül Szundit kedvelem leginkább. Kotyogó.
1: Október 7-én boldog névnapot kívánunk az Amáliáknak, és fellapozzuk a kalendáriumot. Először közvetítette képeket a Hold túlsó oldaláról 1959-ben, immáron 67 éve. A folytatásban néhány érdekesség a mai nappal kapcsolatosan. 107 éve 1919-ben alakult meg a Holland Királyi Légitársaság, a KLM. 1967-ben született Vlagyimir Putyin, orosz politikus, állam férfi. 1810-ben született Nagy Ignác, író, műfordító. 1828-ban látta meg a napvilágot Falk Miksa, a Pester Lloyd alapítója. Szintén további adatok, számadatok elsősorban. 114 éve, 1912-ben született Tátrai Vilmos, Kossuth Díjas hegedű művész. 1922-ben született Wagner Nándor, szobrász, illetve festő. 1944-ben határozták el, hogy a Népszövetséget felváltja az Egyesült Nemzetek Szervezete, ez az ENSZ. 1947-ben született Rózsa György, újságíró, műsorvezető, szerkesztő, legismertebb műsora a Kapcsolta. 77 éve 1949-ben jött létre az NDK, vagyis a Német Demokratikus Köztársaság. 1982-ben mutatták be először a Broadway-en a Macskák című musicalt. 2003-ban Arnold Schwarzeneggert Kalifornia állam kormányzójává választották. 5787 éve a zsidó vallás szerint Isten e napon teremtette meg a világot. 1411-ben luxemburgi Zsigmond eljegyeztette két éves leányát Erzsébetet a 14 éves 5. Habsburg Albert osztrák herceggel. A kalendárium rovatunk végére elő van készítve az ajándékdal a One Republic előadásában. Ezzel köszöntjük a mai nap ünnepeltjeit.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Szálváckopi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy ragyogóan tiszta legyen az otthonod, a Dedemánban most a 650 wattos Paxton állóporszívó LED világítással és HEPA szűrővel csak 499 lei. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak.
4: Reklámot hallottak.

0: A mesterséges intelligencia használatakor azért kell az emberi vagy a felhasználói intelligencia, hogy el tudjuk dönteni, téved-e a mesterséges változat. Ugyanis, ha a mesterséges intelligencia magabiztosan mond valamit, attól még nem biztos, hogy igazat mond. A kutatók már azt vizsgálják, hogyan lehetne kiszúrni, amikor egy chatbot téved vagy félrevezető választ ad. Amerikai kutatók álltak rá a problémára. A mesterséges intelligencia sokszor meggyőzően fogalmaz akkor is, amikor hibás információt közöl. A kutatók ezért olyan módszereket keresnek, amelyekkel meg lehet állapítani, hogy egy AI rendszer mikor ad megbízható választ, és mikor kezd el úgymond halucinálni. A feladat azért nehéz, mert maguk a kutatók sem látják át teljesen, pontosan hogyan jutnak el a modern modellek az egyes válaszokhoz. Éppen ezért nem árt egy kicsit óvatosan hozzányúlni a mesterséges intelligenciához, illetve kérni a segítségét. Sőt, a kapott válasz, hogyha az ember ugye el tudja dönteni, hogy ennek mekkora lehet a valóság alapja, érdemes lefuttatni még valahol, annak érdekében, hogy az esetleges hibákat kikerülve elkerüljük az igen kellemetlen helyzeteket.
1: Reggel felráz, délben szórakoztat, este megadja a ritmust. FM 87.6 Csíkszereda, Fun FM Rádió, Fülig Zene.

Letesebb és élesebb kép, mint a Full HD. Olyan, mintha a régi tévénk helyett hirtelen kinyitnánk egy ablakot a Népstadionra. A felújítás ráadásul az eredeti 35 mm-es filmtekercsekből készült, nem egyszerűen egy régi videót élesítettek. Amikor Freddie Mercury 1986-ban Budapesten színpadra lépett, ez volt az első nyugati stadionrock koncert a Vasfüggöny mögött. A 80 ezres stadion megtelt, és a hivatalos adatok szerint még körülbelül 45 ezeren a stadionon kívül hallgatták a koncertet. Voltak, akik Lengyelországból, sőt a Szovjetunióból is elmentek a budapesti koncertre. Freddie Mercury elénekelte a Tavaszi szél vizet áraszt című magyar népdalt, és hogy ne legyen túl könnyű dolga, a magyar szöveget fonetikusan felírta a tenyerére, onnan próbálta puskázni. Brian May később úgy emlékezett erre a momentumra, hogy a közönség reakciója egyszerűen elképesztő volt. A koncertet annak idején 17 kamerával vették fel, és nagyjából 40 kilométernyi, 35 mm-es filmanyagot használtak el hozzá, gyakorlatilag a Magyarországon akkor rendelkezésre álló teljes készletet. Ezt az eredeti filmanyagot most Sir Peter Jackson új-zélandi stúdiójában restaurálták 4K-ban, az eredeti több csatornás hangfelvételekből pedig új hangkeverés született. És még van egy apró, annál fontosabb részlet, ez volt a Queen utolsó turnéja Freddie Mercury-val. A budapesti koncert után már csak 5 fellépésük volt együtt, az utolsó pedig 1986. augusztus 9-én volt. Ha valaki azt mondja, hogy ugyan már ez egy 40 éves koncertfilm, annak csak annyit tudok mondani, igen, de most 4K-ban, nagy vásznon és új hanggal, és Freddie Mercury-val a Népstadionban. Ennél azért nehezebb, jobb időutazást találni manapság.

0: Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Michael Bublé és I Haven't Met You Yet 2009-ből szólt a dar, 3 perccel 9 óra előtt. Hamarosan friss hírek, információk a Fun FM hírszolgálattól. Ezt az órát a legnagyobb hőssel zárjuk, érkezik a Honey Beast.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Veszede országos elnöksége felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Lukács Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Szorin Grindiano pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki, amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a Veszedének adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatta a politikai kísérletezést. A pártelnök ugyanakkor elismerően nyilatkozott Lukács Niculescuról, aki tisztességes és felkészült szakembernek nevezett, aki már bizonyította, hogy képes nehéz ügyeket kezelni. A pártelnök szerint a tárgyalásokon azt akarják tisztázni, hogy Lukács Niculescu valóban szakítani kíván-e az Ilija Bolozsán nevével fémjelzett a párt által elhibázottnak tartott politikával. Emellett megvizsgálják, hogy a kijelölt miniszterelnök gazdasági és szociális elképzelései összeegyeztethetőek-e a párt kormány programjával. A Lukács Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinettjének, nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. A politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség az AOR és az SOS Románia párt szavazataira. A kormányprogramban külön fejezetet szeretnének a nemzeti kisebbségek jogairól, emellett tárgyalni kell a költségvetés kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2027-es költségvetésről, és ha lesz rá költségvetési fedezet, a nyugdíjak legalább infláció követő emeléséről. Csoma Botond szerint az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy delegál-e minisztereket a Niculescu kormányba, de jelenleg inkább a kormányon kívüli szerepvállalást tartja valószínűnek. Megszűntek a műszaki problémák, most már fennakadás nélkül működik a tollró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos társasága CNEA-ire. Azt tanácsolják a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a tollró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát vagy a tollrót. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetéseket. A tollrót a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, eurókibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le, írja a Maszol. Elkezdődött a beiratkozás a gazdasági digitalizációs, a vállalkozásfejlesztési és turisztikai minisztérium által működtetett Startup Nation programba. A felhívás 18 és 29 év közötti fiataloknak szól, akik 40 órás ingyenes vállalkozói képzésben részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium által akkreditált tanúsítványt kapnak. A jelentkezők a felületen választhatnak a képzési intézmények közül, és eldönthetik, hogy online vagy személyes formában szeretnék elvégezni a kurzust. A tanfolyam elvégzése után a leendő vállalkozóknak új céget kell alapítaniuk. Ezzel pályázhatnak majd a következő szakaszban az akár 250 ezer lejes, visszanemtérítendő támogatásra. A programban 17.600 helyet hirdettek meg. Jelentkezni a minimis.imm.gov.ro oldalon lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. Plusz 1 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba. Günther Ottóval.
1: 9 óra múlt 5 perccel, jó reggelt kívánok mindenkinek, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, ez a mai Kotyogó egy újabb órája, tel is tele fülig zenékkel az elmúlt 30 év, és a napjaink legjobbjai sorakoznak ebben az órában is. Halott pénz, Alone, Ree Garvey, Jonas Blue, Salif Keita, Smash Mouth, és még sokan mások. Tartsanak velem, pörgessük fel együtt a jókedvet!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy mindent a nagy könyv szerint csinálj, a Dedemánban most a 10 literes Cseresit CT17-es mélyalapozó csak 66 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Vigyázz meg takarításaidra és hozd át pénzed a Raiffeisenhez. Kösd le a 4 hónapos futamidejű Fresh Money betétbe és élvezd a szuper kamatot. Évi 6,2% a lealapú és 2,5% az euro alapú betétekre. Nyisd most Fresh Money betétet közvetlenül a Smart Mobile alkalmazásból. Ráadásul a Román Nemzeti Bank árfolyamán számított lej euro-euro lej devizaváltás áll rendelkezésedre a Smart Hour keretében hétfőtől péntekig munkanapokon 10 és 11 óra között. Részletek a Raiffeisen.ro oldalon. Raiffeisen Bank. Make it happen.
0: Felújítást tervezel? Október 1 és november 30-a között vásárolj legalább 300 lejértékben Sika és Adeplast termékeket a Dedemán áruházban, a Dedemán.ro oldalon, vagy a Dedemán alkalmazásban, és vásárláskor használd fel az ügyfélkódodat. Automatikusan részt veszel a Légy a felújítás mestere kampányban, és akár 3000 lejértékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Sika és Adeplast, a felújítás megbízható partnerei. Részletek a dedemán.ro oldalon.
2: Reklámot hallottak.
3: I told her everything, kept no secret. She saw my strengths, told her my weakness. We were invisible.

0: Székelyföldről és Erdélyből származó fiatal kutatók és alkotók jelentkezését várják a Székely Előfutár ösztöndíjra, akik legfeljebb 1500 dollár értékben pályázhatnak. A 8 ösztöndíjra október 20-áig lehet jelentkezni. A támogatás tudományos kutatáshoz és művészeti alkotómunkához használható fel. A pályázók egyetemi vagy kutatóintézeti háttérrel és választott tanácsadó segítségével dolgozhatnak. Bármely tudományos vagy művészeti területről lehet pályázni, de az idei kiemelt témák között szerepel az erdélyi hagyományőrzés, a mesterséges intelligencia tudományos és művészeti alkalmazása, valamint a kisebbségi anyanyelvű oktatás. A pályázatokat magyarul vagy angolul elektronikus úton lehet benyújtani. A részletes pályázati feltételek az alapítvány honlapján érhetők el, a forerunnerfederation.org oldalon, és hogyha valaki ugye hasonló pályán mozog, illetve van egy zseniális ötlete, amihez kellene egy kis pénzügyi támogatás, itt a nagy lehetőség, lehet pályázni a Székely Előfutár ösztöndíjra október 20-áig.
1: Fülig zene, fülig mosoly, Fun FM Rádió.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak!

Google, Email Angel és Ultra Nate, valamint a Move Into The Sun, az idei nyár egyik nagy slágere itt a Kotyogóban 7:50. A romániaiak túlnyomó többsége szívesen lecserélni a pénztárcáját a telefonjára. A belügyminisztérium több mint 3000 embert kérdezett meg a készülő Roalett digitális identitás rendszerről, és a válaszadó 95%-a mondta azt, hogy használná az alkalmazást. Az az igazság, hogy ez a 95% nekem egy kicsit túl soknak tűnik, főleg úgy, hogy ha jobban belegondolok, a nagy többség még mindig ördögtől valónak tartja az elektronikus személyi igazolványt is, hogy a többiről ne is beszéljek. A legtöbben nem csak a személyi igazolványt tennék ebbe a digitális pénztárcába, több mint 90% szeretné, ha a jogosítvány és az egészségbiztosítási kártya is bekerülne az alkalmazásba. Több mint 70% pedig azt mondta, digitális dokumentumait közúti ellenőrzésnél, hivatalban, orvosnál vagy gyógyszertárban, illetve bankban is használná. Lassan-lassan tényleg ott tartunk, hogy amikor indulunk el otthonról, nem azt kell majd ellenőrizni, hogy megvan-e a pénztárcánk, hanem elég lesz ránézni a telefonunk töltöttségére. A Roalett fejlesztésének jelenlegi állapotát a belügyminisztérium kedden ismertette. Let's do it.

0: to the hits. It's
1: all the hits. These are my hits.
2: FM 87.6.
3: Fun FM.
2: Fun FM Rádió.
4: Főleg zene.

0: A Jugov Románia 2025. január és december között végzett felmérése alapján az első helyen állunk a friss zöldségek és gyümölcsök kategóriájában. Újabb kedvezményekkel köszönjük, hogy minden alkalommal minket választasz. A Lidlben a Hass avokádó 700 g-os kiszerelésben 11,99 bani, az ömlesztett szelíd gesztenye kilója 29,99 bani, és a körte kilója 6,99 bani. Lidl, 15 éve igazán megéri.
1: Reklámot hallottak.

Orientation az According to You 2009-ből szólt a dal. 5 perc maradt hátra 10 óráig, hamarosan érkeznek a friss hírek, információk a Fan FM hírszolgálattól. A következő órában pedig egy igen-igen komoly téma lesz terítéken. Október 1-én az emlőrák elleni küzdelem világnapján indult útjára a Rózsaszínhetek elnevezésű kampány, amelynek során a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház immár 5. éve próbálja minél több nő figyelmét felhívni a rendszeres szűrővizsgálatok és a korai felismerés fontosságára. Októberben a 40 év feletti nők küldőpapír nélkül ingyenesen jelentkezhetnek mammográfiás vizsgálatra a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Erre egész évben van egyébként lehetőség, kampányon kívül mindössze egy családorvosi küldőpapír szükségeltetik, de most maradunk a kampány keretében, ugyanis idén is csatlakozott a kezdeményezéshez a Bocskor Pékség is, ahol hittel vallják, egészségünk megőrzéséért nap mint nap tehetünk. A következő órában 2 meghívott vendégem lesz, dr. Csató Szilárd, osztályvezető főorvos, illetve Bocskor István, a Bocskor Pékség tulajdonosa. A beszélgetésben majd azt is elmondjuk, hol lehet jelentkezni, és miért fontos minden évben részt venni a szűrővizsgálatokon.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Veszede országos elnöksége felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Luka Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Szorin Grindeanu pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a Peszedének adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatta a politikai kísérletezést. A pártelnök ugyanakkor elismerően nyilatkozott Luka Niculescuról, aki tisztességes és felkészült szakembernek nevezett, aki már bizonyította, hogy képes nehéz ügyeket kezelni. A pártelnök szerint a tárgyalásokon azt akarják tisztázni, hogy Luka Niculescu valóban szakítani kíván-e az Ilija Bolozsán nevével fémjelzett a párt által elhibázottnak tartott politikával. Emellett megvizsgálják, hogy a kijelölt miniszterelnök gazdasági és szociális elképzelései összeegyeztethetőek-e a párt kormány programjával. A Luka Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinettjének, nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. A politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség az AOR és az SOS Románia párt szavazataira. A kormányprogramban külön fejezetet szeretnének a nemzeti kisebbségek jogairól, emellett tárgyalni kell a költségvetés kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2027-es költségvetésről, és ha lesz rá költségvetési fedezet, a nyugdíjak legalább infláció követő emeléséről. Csoma Botond szerint az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy delegál-e minisztereket a Niculescu kormányba, de jelenleg inkább a kormányon kívüli szerepvállalást tartja valószínűnek. Megszűntek a műszaki problémák, most már fennakadás nélkül működik a tollró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos társasága Cseneáire. Azt tanácsolják a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a tollró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát vagy a tollrót. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetéseket. A tollrót a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, eurókibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le, írja a Maszol. Elkezdődött a beiratkozás a Gazdasági Digitalizációs, a Vállalkozásfejlesztési és Turisztikai Minisztérium által működtetett Startup Nation programba. A felhívás 18 és 29 év közötti fiataloknak szól, akik 40 órás ingyenes vállalkozói képzésben részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium által akkreditált tanúsítványt kapnak. A jelentkezők a felületen választhatnak a képzési intézmények közül, és eldönthetik, hogy online vagy személyes formában szeretnék elvégezni a kurzust. A tanfolyam elvégzése után a leendő vállalkozóknak új céget kell alapítaniuk. Ezzel pályázhatnak majd a következő szakaszban az akár 250 ezer lejes, visszanemtérítendő támogatásra. A programban 17.600 helyet hirdettek meg. Jelentkezni a minimis.imm.gov.ro oldalon lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. Plusz 1 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában, a csúcsérték a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: Október 1-én az emlőrák elleni küzdelem világnapján indult útjára a Rózsaszín hetek elnevezésű kampány, amelynek során a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház a Bocskor Pékséggel közösen immár 5. éve próbálja minél több nő figyelmét felhívni a rendszeres szűrő vizsgálatok és a korai felismerés fontosságára. Ebben az órában ez lesz a fő téma, két meghívottal fogok beszélgetni, dr. Csató Szilárd osztályvezető főorvos, illetve Bocskor István, a Bocskor Pékség tulajdonosa lesz a meghívott vendégem. Ha érintettek, ha érdekli a téma, mindenképpen tartsanak velünk!

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy új életet adja a fényfelületeknek, a Dedemánban most a 2,5 literes Oscar Direct Perugina Alkit festék, csak 176 lej. Dedemán, segít, hogy terveid valóra váljanak.
1: Reklámot hallottak.

0: A legszerencsésebb mesehős Csipke Rózsika. De aztán a herceg felébresztette.
1: Kotyogó. Október 1-én az emlőrák elleni küzdelem világnapján indult útjára a Rózsaszín Hetek elnevezésű kampány a Bocskor Pékség támogatásával, amelynek során a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházi már 5. éve próbálja minél több nő figyelmét felhívni a rendszeres szűrő vizsgálatok és a korai felismerés fontosságára. Októberben a 40 év feletti nők küldőpapír nélkül ingyenesen jelentkezhetnek mammográfiás vizsgálatra a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórházban. Erről fogunk a folytatásban beszélgetni. Itt van velem a stúdióban dr. Csató Szilárd osztályvezető főorvos, illetve Bocskor István, a Bocskor Pékség tulajdonosa. Jó napot kívánok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívást.
2: Jó napot kívánok.
1: No, akkor kezdjünk statisztikával, vagy inkább csapjunk a lecsóba rögtön. Romániában az emlőrák a nők leggyakrabban előforduló daganatos megbetegedése. Mi a helyzet nálunk itthon Hargita megyében?
2: Igen, természetesen idézőjelben mi is követjük az országos trendet, vagy az európai trendet. Hát Romániában az körülbelül 7000 daganatos nőt diagnosztizálnak évente, ez az összes daganatos betegségnek körülbelül a 30%-át teszi ki. Ez nálunk is megfigyelhető, ez a tendencia, ez a statisztikai adat. A számok szerint, amit utána néztünk, az idei évben, és még csak október elején vagyunk, Csíkszeredában 79 új daganatos esetet vettünk nyilvántartásba.
1: Ez csak októberben?
2: Tehát az idén, ja, és még október elején vagyunk, azért
1: megijedtem.
2: Mondtam. Tehát az idei évben, és még ugye van 3 hónap az évből, tehát 79 új esetet diagnosztizáltunk az idén, ami ugyanúgy követi ezt az országos trendet.
1: Ez a 79, ez mind rossz elváltozás?
2: Igen. Tehát tulajdonképpen amelyik hölgy hozzánk fordul egy emlő elváltozással, azoknak már a kezében van a szövettani eredmény. Tehát akkor fordulnak onkológushoz hozzánk, amikor már konfirmálva van, beigazolódott az, hogy igenis egy rossz indulatú meldaganattal állunk szembe.
1: Ó, ez azért ez szerintem nagyon magas szám, vagy nem tudom.
2: Igen, igen. Tehát nagyon magas, ezért is van ugye az, amit említettünk az előbb is, hogy a meldaganat az incidenciát tekintve, tehát a gyakoriságot, a diagnosztikai gyakoriságot tekintve tulajdonképpen a daganatos betegségek esetében nőknél első helyen fordul elő.
1: Az, hogy a Románia szinten október 1-én felhívják a figyelmet az emlőrák súlyosságára, az egy dolog, de az állam nem igazán tud keretet elkülöníteni ezekre az ingyenes szűrővizsgálatokra. Ezért jó, hogyha ugye társul ebbe a történetbe egy magáncég elsősorban, aki magára vállalja a hát mondjam azt, hogy az anyagi teher nagy részét. A Bocskor Pékség már 5. alkalommal vesz részt ebben a kampányban, ebben is, hiszen november ugye a prostatarák szűrésének a hónapja. István, miért tartjátok fontosnak, hogy minden évben, most már immáron 5. éve megint feláldozzatok egy elég nagy összeget tulajdonképpen, ha jobban belegondolok?
3: A történethez hozzátartozik, hogy ennek az indítatéka sajnos egy családi érintettség. Édesanyámot 2020-ban az emlőrák szövődményeibe elveszítettük, és innen volt sajnos az indítatéka ennek a történetnek. Talán ki lehet egészíteni, hogy ez egy csapatmunka, mert itt részt vesz a kórház ebben a kampányban, és ugyanannyi értékkel hozzájárul a kórház is ebben a történetben. Ugyanúgy hozzájárulnak a vásárlóink, mert az ők megvásárolt termékeik által tudjuk mi támogatni.
1: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy október hónapban a Bocskor Pékségnél megvásárolhatóak a kampányban úgymond résztvevő termékek, amelyek megvásárlásával bárki hozzájárul ahhoz, hogy minél több nő ingyenesen részt tudjon venni ezen az emlőrák szűrésen.
3: Igen, igen, minden évben van 2 kiemelt termékünk, ezek a termékeket átkötjük rózsaszín szallaggal, ugye ez a Pink Októbernek a jele, és ez a 2 gyönyörű terméket választottunk most ki, ennek a megvásárlásával tudják a vásárlóink támogatni, és hála Jó Istennek nagyon sokan rá rátérnek ezekre a termékekre, és érzik ennek a történetnek a fontosságát.
1: Volt-e már arra példa, hogy valaki érintettként vásárolt meg egy ilyen terméket, és azt mondta, hogy ő szerencsés helyzetben van, de természetesen támogatja azokat a hölgyeket, akik esetleg érintettek lehetnek?
3: Valószínű, hogy van. Sajnos én egy picit távolabb vagyok a vásárlóktól, de van egy olyan szép történetünk, amikor megköszönik azt, hogy ők már kigyógyultak. És már az első évben került olyan vizsgálat került fel, ahol kiderült az emlőráknak a létjogosultsága is volt, és ugye nekem a tavalyi évben köszönték meg egy nyári sütögetés alkalmával, egy ilyen családi pogácsát sütögettünk, és ott jöttek és megköszönték. Az egy nagyon-nagyon jó érzés volt, és talán ezek a visszajelzések azok, amik bizonyítják, hogy igen, ezt kell csinálni.
1: Tehát két terméket említettél, aki a Facebook Live-ot követi, az láthatja is, de melyek ezek?
3: Van egy francia paraszkenyerünk, ő 24 órás élelésen esik át, nem tartalmaz hozzáadott élesztőt, hosszú fermentációval készítjük, ezért ez sokkal egészségesebb, és van egy vajas croissantunk, ami bikoloros, ebben egy vajjal van a tésztája behajtogatva, ez a vajas leveles vajjal van behajtogatva. Hozzáteszem, hogy nagyon szép az erezete neki, tehát nagyon szép munkát végeztek a kollégák, és van hozzátéve egy utótöltéssel egy málnakrémünk. Ez a málnakrémről pedig tudni kell, hogy házilag készítjük igazi málnából, egy fehér csokis málnakrém, és azért különleges, mert ezt hetente kétszer készítjük, és nincsen semmilyen tartósítószer, nincsen benne semmilyen kimikáli, teljesen egy naturális anyag, és mivel nem tartalmaz semmilyen tartósítószert, mi ettől azt gondoljuk, hogy sokkal egészségesebb.
1: Tehát akkor két termék, ami egyébként egész évben megvásárolható a Bocskor Pékség különböző kirendeltségeinél, de idén ezek a kiemelt termékek, úgymond.
3: Igen, ennek a megvásárlásával tudjuk támogatni vásárlóként a...
1: No, de rátérve ezekre a piszkos anyagiakra, a Bocskor Pékség a kampány ideje alatt a kiemelt termékek árának 25%-át a szűrővizsgálatok támogatására ajánlja fel, a kórház pedig a felajánlásból finanszírozott vizsgálatokkal megegyező számú ingyenes szűrővizsgálat elvégzését vállalja. A tegnapi állás szerint 58-an jelentkeztek már, és még október elején vagyunk. Egyébként a 07-51-144-589-es telefonszámon lehet előjegyzést kérni, a vizsgálatra pedig minden esetben a Poliklinika 108-as kabinetjében került sor. Miből áll egy ilyen vizsgálat? Mert ugye sokan tartanak ezektől.
2: Igen, hát ahogyan Bocskor úr is említette, ahhoz, hogy egy hölgy vagy egy leendő betegnetán eljusson hozzánk, és szerencsésebb esetben időben fel legyen fedezve ez a daganat, tulajdonképpen ez egy nagyon sok tényezős, multifaktoriális dolog. Egyszer is ugye a legfontosabb az, hogy kell hozzá a beteg. Tehát elszánt kell legyen a beteg, hogy igenis elmegy és elvégzi ezt a vizsgálatot, ami tulajdonképpen nem egy invazív beavatkozás. Tehát hasonló egy röntgen vizsgálathoz, egy tüdőröntgen felvételhez, csak éppen ugye itt a mellett vesszük a vizsgálat alá, ami tulajdonképpen egy átvilágítás jelent a mellszövetén át, és próbáljuk felfedezni azokat az elváltozásokat, amelyek úgymond nem odaillőek. És a mellszövetben olyan eltéréseket mutatnak, ami esetleg a radiológus számára már felveti azt a gyanút, hogy érdemes tovább küldeni az illető hölgyet, és szövettani vizsgálatra esetleg biopsziát és mintavételt végezni. A másik faktor ugye, amint említettem, az az anyagi. Tehát ebben segít az idén is nekünk a Bocskor Pékség, és a harmadik faktor az tulajdonképpen az infrastrukturális megvalósítás, amelyet a Csíkszeredai Megyei Kórház biztosít a megfelelő gépezetekkel, a megfelelő mammográfiás géppel, felszereléssel, és utána természetesen vagyunk mi kórházi dolgozók, amelyek kiegészítjük ezeket a tényezőket, hogy jó véget érjen ez a szűrési program. De mondom, a visszajelzések alapján nem egy fájdalmas vizsgálatról van szó, meg lehet csinálni, tehát legalább évente egyszer, vagy két évente egyszer, ugye ez több mindentől függ, és ami a lényeg, hogy életeket menthet.
1: Tehát akinek mondjuk a családban van már valamilyen előzménye, annak legalább évi kettő vizsgálat az optimális?
2: Az ajánlások szerint, hogyha a családban például édesanyánál, nagymamánál, lánytestvérnél fordult elő melldaganat, akkor lehetséges az, hogy genetikai halmozódás van a családban. Ilyenkor ajánlottabb évente elvégezni a szűrővizsgálatot, és 40 éves kortól már. Tehát ez egy nagyobb rizikócsoport az ilyen esetben az a család, hogy úgy mondja.
1: Amikor mammográfiás szűrésről beszélünk, akkor csak emlőrákra történik ez a szűrés, vagy lehet másmilyen elváltozás is a női emlőben?
2: Természetesen számtalan elváltozás lehet. Tehát a mammográfia számtalan olyan dolgot kimutathat, amely nem oda illő. Gondolok itt jóindulatú elváltozásokra, cisztás képletekre, gondolok gyulladásra, tehát bármilyen olyan dologra, amely lehetséges, hogy a mammográfia során nem is veti fel a gyanúját egy rossz indulatú melldaganatnak, de ez mindig az adott imagisztikus orvos az kideríti és megmondja, hogy igenis van-e ok arra, hogy tovább lépjen az illető, hogy további kivizsgálások irányába, vagy pedig ez egy olyan megnyugtató képlet úgymond a mellbe, amelyet elégséges követni, és semmilyen imagisztikai utalójel nincs rá arra, hogy ez rossz indulatú lenne.
1: Tehát akkor a daganatos elváltozások kialakulását nem minden esetben lehet megelőzni, jól tudom?
2: Így van. Így van.
1: Viszont a korán felismert betegség jelentősen javíthat a sikeres kezelés végkimenetelén. Van-e ennek az elváltozásnak, vagy bármilyen elváltozásnak, ugye, ami az emlőben alakul ki, bármilyen jele, előjele?
2: Természetesen mindig azt mondjuk orvosok és onkológusok is, hogy a legfontosabb az önvizsgálat. Tehát minden nő saját maga ismeri legjobban a saját testét, szervezetét, és az önvizsgálat az nem kerül semmibe, otthon is elvégezhető, nem kell hozzá segítség, és bármilyen olyan elváltozás, ami addig nem volt ott, vagy nem szokványos az illető nőnél, hölgynél, az mindenképpen további orvosi kivizsgálásra kell, hogy küldje az illető hölgyet. Gondolok itt bőrelváltozásra, gondolok itt gyulladásra.
1: Akkor vannak látható jelei.
2: Természetesen. Tehát ugye van a megszokott csomó, úgymond idézőjelben, az tapintható. De van olyan, amikor nem tapintunk csomó, csak például egy bőrbehúzódás, egy bőrelváltozás, vagy egy gyulladás. Látszik, hogy ott bőrpír alakul ki, az is adhatok ott további kivizsgálásra. Vagy akár nem is a mellben keresendő. Van olyan, hogy egyszer identifikálunk, észreveszünk egy hónai nyirokcsomót, amely ugyanúgy egy áttét lehet egy melldaganatból, és ott kell keresendő a hónajba. Tehát számtalan olyan jel lehet, amelyre azt mondaná egy laikus ember, hogy jó, hát ez semmi, nem is törődök vele, jól van, de mindenképpen, főleg most, hogy van ez a kampány, és elérhető könnyű úton, ingyenesen a betegek számára, mindenképpen ez egy kihagyhatatlan lehetőség, főleg, hogyha elváltozás van a mellbe.
1: Közben ismétlem a telefonszámot, illetve ugye már a beszélgetés elején elhangzott, hogy október 1-én indultak a rózsaszín hetek, és ez egész október folyamán tart. A kivizsgálásra 0751-144-589-es telefonszámon lehet előjegyzést kérni, és a konkrét vizsgálatra a Poliklinika 108-as számú kabinetjében kerül sor, de természetesen az előjegyzésnél gondolom, hogy ezt mindenkinek elmondják. 79 esetet említettél év eleje óta. Ezek milyen állapotú esetek voltak? Feltételezem, hogy már volt az arcodat elnézve, volt már olyan, ami gyakorlatilag már szinte kiabált.
2: Így van, tehát sajnos a tendencia még mindig nem a legjobb, vagy nem a legkielégítőbb ebből a szempontból. Tehát legtöbbször előre haladott stádiumban látjuk a nőket, betegeket, és ritka még mindig az az eset, amikor egy kezdetleges, gondolok itt arra, hogy egyes vagy kettes stádiumú melldaganat esetében jelentkezik, vagy jelenik meg nálunk a beteg. Nem tudom megmondani, hogy ennek mi az oka. Sokszor az, hogy van egy félelem is a betegekben, hogy ő nem megy szűrésre, nem megy mammográfiára, nem megy biopsziára, mert valami kiderül, vagy fájdalmas lesz, vagy most, ja Istenem, mi fog történni. De én mindig azt mondom ilyenkor a betegeknek, hogy úgy sem lehet elkerülni. ezt a dolgot. Tehát hiába mondja, hogy halasszuk, hagyjuk, ez úgy jól van, úgyis, ha egy rossz indulatú elváltozásról van szó, az nőni fog, az idővel problémákat fog okozni, tehát ebben nem lehet együtt élni hosszú távon. Tehát elkerülhetetlen az, hogy elmenjen mammográfiára, ekográfiára, biopsziára, ha szükséges. Tehát az utat csak húzzuk, nyújtjuk, de megoldás erre nincsen.
1: Viszont a húzással, nyújtással csökkennek a túlélési esélye.
2: Természetesen. Tehát egy olyan meldaganat esetében, egy négyes stádiumú, amely ugye áttétes betegségről beszélünk, ott a túlélési esély jóval, de jóval kevesebb, mint egy időben felfedezett meldaganat esetében. Vagy gondolok olyan esetekre is, amikor tényleg olyan daganatokkal fordulnak hozzánk a hölgyek, hogy szinte már melle sincs a hölgynek. Most elnézést, hogy így fogalmazok, de egy kifekélyesedett daganat találunk szembe, amelyik akár vérezhet, felülfertőződhet, és első látványra akár rémisztő lehet, főleg egy laikus ember számára, de sajnos legtöbbször ilyen eseteket is látunk, amikor csüggedést okoz még számunkra is, és meglepetést, hogy mivel is állunk szembe.
1: Az az igazság, hogy ilyenkor szerintem nem kell elnézést kérni a konkrét megfogalmazásért, hiszen éppen ez a lényeg ezeknek a beszélgetéseknek, illetve a szűrővizsgálatoknak, hogy ezeket az állapotokat már elkerüljük. Nem akarlak számokkal fárasztani, de a 79 esetből, ha jól értettem, 4 stádium van ebben a betegségben, hozzávetőlegesen, akik hozzátok kerültek, milyen stádiumban sorolhatók?
2: Hát több mint fele, tehát 50% fölött van azoknak az eseteknek a száma, aki nem kezdetleges.
1: Tehát akkor ez már a 3-as vagy a 4-es?
2: 3-as vagy 4-es. Tehát az azt jelenti már, hogy vagy egy helyben egy előre haladott, óriási, kifekélyesedett daganatról van szó, vagy nyirokcsomó áttétek jelentkeztek már a hónajba, vagy távoli nyirokcsomó áttétek, vagy ugye a 4-es stádium a távoli szerven fellelhető áttétes esetek száma. Tehát ez úgy mondva, több mint 50 beteg ezekből az esetekből nem kezdetleges stádiumba fordult hozzá.
1: Tehát 4 stádiumról beszélünk, feltételezem, hogy az 1-es, 2-es nagyobb eséllyel túlélhető, a 3-as, 4-es viszont már jóval kevesebb százalékban.
2: Így van. Az 1-es, 2-es stádium az tulajdonképpen az 5 éves túlélés az a 85%. Kör 1-es, 2-es stádiumban. Az áttétes stádiumban az 5 éves túlélés 30% körül.
1: No, tehát akkor most már gondolom, hogy csak megértik az érintettek, vagy egyáltalán a kedves hölgyek, akik hallgatnak jelenleg bennünket, miért fontos elmenni egy ilyen szűrővizsgálatra. István, ti 5. éve vagytok benne ebben a történetben, te szoktad-e a kolléga nők figyelmét felhívni, hogy nektek is el kell menni erre? Illetve szoktak-e elmenni?
3: Igen, hiszen pont ez a fontossága, hogy jó példával járjunk előre. Hál' Istennek a kollégáink egész évben elmehetnek, mert van egy ingyenes szűrési program minden alkalmazott számára, aki nálunk dolgozik, de ezen kívül fontos, hogy a kolléganők is tudatosítsák az otthoni családtagjaikba. Tehát nem csak munkahelyen belül, hanem családtagokba, ismert barátok között. Fontos, hogy beszéljünk. Azért is van, hogy teszünk egy kis szórólapot általában a termékek mellé, azért vagy átkössük szallaggal, hisz hazavisszük a terméket, leülünk az asztal mellé, remélhetőleg az asztal mellett tudunk arról beszélni, hogy miért fontosak ezek a szűrések, és mi hisszük azt, hogy ezek beépülnek a társadalmunkba, és minél többen találjuk fontosnak, hisz az lenne a cél, hogy minél több időt töltsünk a szeretteinkkel.
1: Nagyon fontos itt kihangsúlyozni, hogy ezek a szűrővizsgálatok egész évben ingyenesek egyébként, csak kell egy családi küldőpapír, és nyilván nem árt, hogyha a betegnek van biztosított státusza. Mi a helyzet azokkal, akik valamilyen elváltozást éreztek, de nem biztosítottak? Ha jól tudom, a romániai szabályozás ebben az esetben kivételt tesz.
2: A szűrőprogramra konkrétan, hogy hogyan van a szabályozás, nem tudok kijelentést tenni, viszont az biztos, hogy ha már beigazolódik egy rossz indulatú daganat, bármilyen típusról legyen szó, ha nincs is biztosítása az illetőnek, férfi, nő, bárki legyen, bármilyen daganattal, a mihelyt onkológiai beteggé nyilvánítódik, mindenféle onkológiai kezelés, kivizsgálás, utókövetés teljesen ingyenes az illető számára.
1: Most bután hangzik a kérdés, de nyilván egy biztosított esetében is sokba kerül egy ilyen kezelés?
2: Hát ez a kezelés miben lététől, milyenségétől függ, mert ugye főleg egy meldovanat esetében sok mindenről beszélhetünk. A műtéti megoldásról, kemoterápiás kezelésről, hormonkezelésről, sugárkezelésről, molekuláris kezelésekről, immunterápiás kezelésekről. De hogy egy ilyen extrémebb dolgot említsek, akár az egyszeri kezelése egy ilyen betegnek egy olyan 20-30 ezer lei is lehet egy szeri kezelése, tehát egy darab gyógyszer, amit megkap egy ilyen beteg. És gondolva arra, hogy akár, és reméljük, hogy évekig, hónapokig, évekig járnak kezelésre az ilyen betegek, mert az a nyereség számunkra is, főként a beteg számára, akkor ha beszorozzunk akár egy 10 000-20 000 lei és hónapi kezelést, egy 2 éves, 3 éves, 5 éves kezelési hosszal, akkor láthatjuk, hogy milyen összegekről beszélünk. Sokszor van olyan eset is, hogy a beteg mondja, hogy adjak én csak egy szimpla receptet, mert elmegy a gyógyszertárba és megvásárolja az illető kezelést saját magának. Mondtam, erre nincs is szükség, mert elérhető is ingyenes számára, de mondom, hogy nem is biztos, hogy anyagilag ezt meg tudja engedni magának, mert na, egy 20 000 lei kezelés minden hónapban nem mindenki tud megengedni.
1: Tehát tulajdonképpen nem egy olyan betegségről beszélünk, ami egy gyógyszer bevevésével elmúlik. Nem. Elváltozások esetében viszont lehet gyógyszeres kezeléssel eredményt elérni, gondolok egy egyes vagy egy kettes stádiumra feltételezhetően, tehát nem minden esetben beszélünk maszektómiáról, ugye? Mert az a végső.
2: Igen, hát természetesen ugye, hogy milyen kezelést alkalmazunk, és maga a sorrend is, ez függ a betegség stádiumától, függ a szövettani típustól, más tényezőktől is, hogy az adott hölgy, beteg milyen általános állapotban van, milyen kezelést látunk, hogy igenis az megfelelő lesz a mellékhatások miatt is. De ezek a kezelések, mivel az onkológiai betegségek, azok egy krónikus betegség, ezek a kezelések hónapokig, évekig tartnak. Van olyan betegünk nekünk, amelyik 15 éve jár kezelésre, és most is stacionárius a betegsége, nem halad előre, tehát féken tartjuk. És mindenképpen itt egy multimodális kezelésről van szó, ahogy említettem, de ami a lényeg, hogy időben, ha felfedezzük, akkor általában egy egyes vagy kettő stádiumú meldaganat, ha végigvisszük azt a kezelési sémát, amit a protokollok írnak, akkor szinte teljes mértékben, vagyis minden betegnél gyógyítható, és visszaállítható a betegnek az az általános állapota és élete, életvitele, amelyet azelőtt is megszokott.
1: No, hát azért a számok azok nem túl biztatóak, olyan értelemben, hogy ugye 1-es, 2-es túlélhető, 3-as, 4-es is túlélhető, csak kisebb eséllyel. Ilyen szerencsés esetekről is beszélhetünk?
2: Természetesen. Az a helyzet, hogy a mostani kezelések, mostani idézőjelben pár éve megjelent kezelések, amit említettem, célzott terápiák vannak, molekuláris terápiák, immunterápiák, és meglepő eredményeket adnak. Számunkra is meglepő eredményeket adnak, tehát olyan betegekkel találkozunk, ahogy említettem, hogy áttétes esetről beszélünk, és akár évek óta, 2 éve, 3 éve, 5 éve jár a beteg kezelésre, az általános állapota megfelelő, egy normális életvitelt, viszonylag normális életvitelt tudunk biztosítani ezáltal számára, és így tulajdonképpen, ha azt is nem tudjuk azt mondani a betegnek, hogy igenis daganatmentessé tesszük, vagy daganatmentessé teszi a kezelés, de azt tudjuk mondani, hogy igenis megfékeződött a betegség, nem halad előre rossz irányba, és ilyenkor mindig, ami a lényeg, én ezt szoktam hangsúlyozni a betegek számára és a hozzátartozók számára, hogy az életminőség. Tehát ha nem is tudjuk azt mondani, hogy sehol semmi daganat nincs, de ha az a beteg jól van, tudja élni a normális életét, tud létezni a családja körében, akkor tulajdonképpen elértük a célunkat egy ilyen áttétes beteg esetében, ez az elsődleges cél.
1: Szerencsére nagyon nagy az érdeklődés a rózsaszín hetek iránt, jelen állás szerint 68-an jelentkeztek már a szűrésre, nem kell megijedni, tehát nincs limit. A Bocskor Pékség és a Csíkszeredai megyei sürgősségi kórház által 2025-ben szervezett mellránk szűrő kampány a rózsaszín hetek keretében küldő papír nélkül ingyenes mammográfiás vizsgálatra 116 személy jelentkezett előzetesen, végül 89-en jelentek meg a mammográfiás vizsgálatokon. Nagyon nagy az eltérés a két szám között, erre hamarosan kitérünk. Az eredmények szerint a nők többségénél a vizsgálat eredménye negatív volt, tehát nem mutatott ki elváltozásokat, de Több hölgy esetében találtak jó indulatú, és két személynél valószínűsíthetően rossz indulatú elváltozásokat is. Miért van az, hogy 116-an bejelentkeznek, és 90-en sem jelennek meg a konkrét vizsgálatokon?
2: Hát ez jó kérdés. Gondolom, hogy valami közbe jöhetett, bármilyen olyan probléma, ami miatt az illető személy nem tudott megjelenni. Másra nem tudnék gondolni, mert ha egyszer elhatározta magát, hogy igenis részt szeretne venni ezen a programon, kapott is helyet, mert van hely, és bejelentkezett, gondolom, hogy valamilyen szubjektív oka lehetett annak. Vagy meggondolta magát, vagy esetleg valahonnan olyan tanácsot kapott, hogy ne tegye, ne menjen el szűrésre.
1: Ilyenről is beszélhetünk.
2: Sőt, a kezelések szempontjából is olyan beteggel is találkozunk nem egyel, akit lebeszélnek. Akár a kezelés elfogadásáról is. A családtagok, a szomszédasszony, a barátok, ismerősök, hogy nem lesz jó, hogy rosszul leszel a kezeléstől, így úgy, és lehetséges ebbe is, hogy benne van az a faktor, hogy valaki azt mondta, hogy esetleg fájdalmas lesz a vizsgálat, vagy fölösleges, és akkor meggondolta magát az illető személy. Habár szerintem nehogy Isten, főleg egy elváltozás esetében biztos, hogy többet veszít ezzel, mint amennyit nyer.
1: No, hát akkor öntsünk tiszta vizet a Petri csészében, maradjak az eredményeknél. Tehát tulajdonképpen ugye, amitől a hölgyek tartanak, az a biopszia, amikor mintát kell venni az emlőből. Ez lehet a fájdalmasabb rész. Viszont ez nagyon javallott már az előzetes felmérésből. Tehát akkor, hogyha jól értem, akit lebeszélnek arról, az abban reménykedik, hogy lesz még, nem tudom, 5 éve, ami jól eltelhet, ahelyett, hogy megmentik az életét egy biopsziával és kezeléssel?
2: Igen, hát ezt említettem az előbb is, hogy nincsen rövid út. Nincsen rövidítő. Tehát, ha egy rossz indulatú daganatról beszélünk, most bármilyen, nem csak melldaganat esetében, nincs, hogy megúszom mammográfia nélkül, vagy megúszom mintavétel nélkül, biopszia nélkül, kezelés nélkül, ez nem gyógyul meg magától. Nem fog eltűnni. Tehát ilyen nem létezik. Semmilyen csodaszer, tea, kiegészítő, gomba, keverék, nem tudom milyen csodaszereket reklámoznak tévébe, internetre, benne nincsen ilyen. Tehát ez csak időhúzás, a problémáknak a fokozódását jelenti, a betegnek az esélyeit csökkenti a leendő betegnek. Tehát jobb előbb, mint utóbb, ahogy szokták mondani, amit ma megtehetsz, ne halasz holnapra.
1: Most, hogy a homeopátiára is kitértünk valamilyen szinten, azért egyik a másikat kiegészítheti.
2: Természetesen, főleg a kezelések, az onkológiai kezeléseknek lehet olyan mellékhatása, ugye a jól ismert kemoterápiás mellékhatások, hányinger, hányás, étvágytalanság, gyengeség, amelyekre mi is ajánlunk a betegeknek olyan kiegészítő, étrendkiegészítő dolgokat, amelyek hatásosak. Csökkenti a kemoterápiás kezelések, egyéb kezelések mellékhatásait, de ezek is olyan dolgok, hogy bizonyított dolgok, mi ajánljuk a betegnek, tudjuk, hogy mire mi jár, milyen kezeléstől, milyen mellékhatásra számíthatunk, de semmiképpen nem az a járható megoldás, hogy csak felütjük az internetet, vagy felütjük a tévében reklámot, megnézzük, és akkor egyet onnan, amelyik tetszik nekünk, kiválasszuk, és azt fogjuk kezdeni szedni, és reménykedni, hogy az jó lesz.
1: A Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház onkológiai osztályán hány bentfekvő beteg van, aki ebben a témában érintett hozzávetőlegesen?
2: Hát általában ugye most 4 szakorvos van az osztályon. Évente körülbelül a járóbeteg rendelővel tudnék a számot mondani, körülbelül olyan 250 daganatos beteg jár vissza hozzánk, akit kezelünk, úgymond krónikus kezelésben részesül.
1: De hogy életben vannak.
2: Igen, igen. Tehát ebbe beletartozik a befekvő betegek is, a napos beutalásban részesülő betegek, valamint a járóbeteg rendelőben jelentkező betegek, úgymond aki receptes kezelést kap és otthon részesül kezelésbe. Tehát egy olyan 250 női betegünk van, akit melldaganattal krónikusan kezelünk, követünk, megfigyelünk.
1: Az az igazság, hogy a beszélgetés előtt a termékek vonták el a figyelmem, és a szórólapra nem néztem rá. Azon van-e jelentkezési lehetőség, telefonszám, aki mondjuk megvásárolja a terméket, nyilván mellé kap egy szórólapot, illetve milyen információk szerepelnek azon? Mert elfelejtettem megnézni.
3: Nincs. Telefonszám.
1: No, ez egy nagyon jó dolog lenne egyébként, hogy aki mondjuk hazavisz egy ilyen gyönyörű szép málnás croissant, és elolvassa a szórólapot, legyen rá egy lehetősége egy telefonszámot találni, Elfelejtettem megnézni.
3: Nincs. Telefonszám.
1: No, ez egy nagyon jó dolog lenne egyébként, hogy aki mondjuk hazavisz egy ilyen gyönyörű szép málnás croissant, és elolvassa a szórólapot, legyen rá egy lehetősége, egy telefonszámot találni annak érdekében, mert én

0: egyik tabu témának számít nálunk. Most nem tudom azt mondani, hogy csak magyaroknál, de általánosítani viszont már lehet. Úgy érzem. Tehát, hogy ha valakinek valami baja van, az már egy nagyon nagy szégyen. Nem tudom, hogy miért. Jól sejtem?
1: Valószínű,
0: mit fognak mondani az emberek?
1: Igen, tehát főleg a daganatos betegségek. Tehát ugye, ha megvan hűlve valaki, az nem idézőben nem szégyen.
0: Azzal elmegyünk dolgozni, igen, színházba, moziban, igen, mindegy, hogy megtöltünk mindenkit magunk körül.
1: Igen. De a daganatos betegségeknél úgy unblock, van egy ilyen tényező is, hogy nem akarom, hogy tudják mások, hogy én daganatos betegségben szenvedek. Akár a családtagjaim sem. Tehát ilyen eset is van, hogy a beteg el szeretné titkolni a család többi része elől. De főleg a kívülállók, a családon kívülállóknak természetesen ez egy, nem tudom miért, de kényelmetlen téma ugye még mindig, mert rögtön egyes személyek részéről ugye sajnálatot vált ki, együttérzést vált ki, és az a beteg lehet, hogy éppen ezt rosszul veszi, hogy rajta ne sajnálkozzanak, és ezt nem veszi jó néven, hogyha mindenki úgymond beszél az ő betegségéről és az ő esetéről. Van, így igaz, van egy ilyen faktor is. Habár nem kellene szerintem, mert most az, hogy egy beteg, vagy egy személy, úgy mondjam, éppen egy daganatos betegségben szenved, vagy egy agyvérzéstben szenved, vagy egy szívinfarktusban szenved, ez mindegyik betegség. Tehát ez egy betegség, éppen úgy mondta a fennvaló jóisten, kire mit mér rá élete során, és egyik sem szégyenletesebb egy másiknak.
0: Egyébként azt jutott, szeretnél volna mondani valamit, mert akkor én most befogom. Mondja csak nyugodtan.
2: Mi azért gondoljuk fontosnak, mert ha hazaviszi a szallagot, és hiszem azt, hogy szóba kerül, és van beszéd, és azért beszéljünk róla, mert a gyerekeinkből is lesznek szülők.
0: Abszolút.
2: És ha beszélünk róla most, akkor valószínűleg a gyerekek már másképp lesz a hozzáállásuk, ugyanúgy, hogy más most jelenleg a sporthoz is, az egészségesebb életmódhoz. És én hiszek abban, hogy ezek az asztali beszélgetések mellett van ennek egy nevelő hatása, és ez a legfontosabb is. De ami figyelemre méltó, hogy az én esetünk, vagy a mi családunk esetében, hogy nem beszélni kell róla, hanem el kell menni vizsgálatra. Tehát az egy dolog, hogy beszélünk, és jó lesz ez majd, de mi is sajnos saját tapasztalat is az volt, hogy beszéltünk róla, de nem mentünk, amíg nem volt csomó. És ez lenne a legfontosabb, hogy ezt mi átértük, és ezért vagyunk ebbe a kampányba. Azért szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy bárkivel megtörténhet. Sajnos. Mi hisszük azt, mert úgy gondoljuk, hogy velünk nem történhet meg, de igen. Hogy el kell menni szűrővizsgálatra, és beszélni lehet, de el kell menni.
0: Olyan érdekes, mert nálunk nagyon-nagyon erősen él a köztudatban, jaj, velem, biztos, hogy nem. Ez az egyik, meg a másik az, hogy hát én is lehetek, és engem is sajnálhatnak, de hogy nem kellene érdekeljen. Együttérzés faktor, ez jutott eszembe. Van-e emellett valamilyen pszichológiai támogatás, vagy támogatottsága a betegnek a megyei kórházon belül? Azaz lehet-e ilyen típusú segítséget is kérni?
1: Természetesen, tehát az osztályunkon is van onkopszichológus, aki...
0: Jó, ez külön szakma?
1: Igen, igen. Tehát ezt külön tanulni kell, hogy úgy mondjam, aki daganatos betegek lelki támogatásával szeretne foglalkozni, és szakszerűen akar ezzel foglalkozni. Erre van külön lehetőség, hogy továbbképezze magát egy illető szakember, és próbálunk amennyire lehet a betegnek hát lelki támaszt nyújtani. Az is igaz, és el kell ismernem, hogy sajnos nem tudunk minden beteggel ebből a szempontból is megfelelően foglalkozni. Mert kevés a szakember, tehát az onkopszichológus is. Van sok olyan beteg, aki vissza is utasítja a felajánlott segítséget ebből a szempontból, hogy ő nem szeretne beszélgetni a betegségéről, inkább bezárkózott introvertált betegről van szó. De sajnos a daganatos betegeknek a létszáma miatt, az egyre növekvő létszáma miatt észreveszünk mi szakemberek is, hogy egyre kevesebb idő jut egy betegre. Sajnos.
0: Most egy olyan magas labdát dobtál fel, ami mellett nem akarok elmenni szó nélkül, anélkül, hogy bárkit is bántanék. Tehát ugye nagyon fontos itt tisztázni, hogy egy onkológiai osztály a megyei sürgősségi kórház keretein belül nem pszichológia. Tehát ugye volt korábban egy eset, amikor valaki úgy érezte, hogy nem úgy szóltak hozzá, ahogy ő elvárta volna, vagy szerette volna. Tehát itt nagyon-nagyon fontos ezt tisztázni, hogy az orvos azt a tünetet, betegséget kezeli, amire az osztályán lévő beteg szükség,

0: rászorul mindemellett, lehet kérni még segítséget pluszba, de a kettőt nagyon fontos elkülöníteni egymástól, és nem szabad összemosni.
1: Tehát valóban így van, ahogy te is mondod. Az a helyzet, hogy nekem elsődlegesen orvosi, etikai és jogi felelősségem abban van, hogy az onkológiai kezelésben a megfelelőt, a legmegfelelőbbet biztosítsam az illető beteg számára.
0: Legjobb tudásod
1: szerint? Legjobb tudásom szerint.
0: Ez a te dolgod.
1: Igen. Ezzelre kötelez az eskü is, erre köteleznek a romániai törvények is, hogy ezzelre eleget kell tegyek. Amint említettem, egyik a beteg létszám miatt, hogy nem, sajnos nem nagyon tudunk minden betegre a megfelelő vagy a kívánt időt szánni. És a másik dolog, hogy valószínű az is igaz, legalábbis ezt én saját tapasztalatból vagy magamból kiindulva mondom, hogy nem tudunk sajnos minden beteggel maximálisan együtt érezni lélekbe. Tehát azt sem csinálhatom, hogy egy beteggel egy órát beszélek, mert megtennénk szívesen, egy lazább lenne nekünk is a munkamenet, hogy leülünk vele, elmesélünk tetőtől talpig mindent, de viszont miért teszem én akkor különbséget, hogy egyik beteggel egy órát szánok, és a másikra 5 percet? Nem helyes, szerintem. Tehát próbálunk egyensúlyozni, hogy minden betegnek a megfelelő kezelés, a megfelelő lelki-szellemi támogatást nyújtani, de mégis az idő is szorít, ugye, és egy megfelelő egyensúlyt tartani, hogy mindenkinek jusson is, és maradjon is. És a másik, hogyha mi onkológusok, és mondom, ismét magamból indulok ki, ha minden betegnél teljesen próbálunk belemászni idézőjelbe az életébe, és próbálunk lelkileg a beteghez teljes mértékben kapcsolódni és együtt érezni, ezt lehetetlen csinálni. Tehát én hiába úgymond sírok, nevetek együtt minden beteggel, mert azt nem tudjuk bevállalni, és legalábbis az én részemről, és szerintem a kollégák nevében is beszélek, lehetetlen azt a terhet, és azt a lelki megterhelés napont, amikor 30-40 beteggel, hogy mindenkinek teljesen felvállalni a panaszait, a lelki gyötrelmeit, mert az a helyzet, hogy én kell gondoljak a többi 30-ra is.
0: De attól még ugyanolyan jó szakember vagy, teszem hozzá magam részéről.
1: Köszönöm.
0: Van-e olyan lehetőség egyébként ezeknek a kiemelt termékeknek a megvásárlása esetében, hogyha valaki úgy gondolja, hogy szeretné mondjuk támogatni ezt a kampányt, és duplán fizeti ki a terméket, vagy valamennyivel többet ad. Nyilván ez gazdaságilag nagyon bonyolult, mert nem lehet elszámolni, meg kasszaszalag, meg a végén az inventár, ahogy mondani szokás, tehát hogy ez bonyolult. De van-e ilyen lehetőség például?
2: Erre nem vagyunk felkészülve, mi a termékek árából, és nem is drágábbak ezek a termékek, mint máskor, mi a termékek árából igazából a teljes hasznunkat, vagy az fölött is felajánljuk.
0: No, akkor azt hiszem, hogy úgy nagyjából körüljártuk a témát, bár erről napestig lehetne beszélni, már csak azért is, hogy minél több embert meggyőzzünk arról, hogy szűrésre járni rendkívül jó és hasznos dolog lehet. Október 1-én indult az emlőrák elleni küzdelem világnapján a Rózsaszín Hetek elnevezésű kampány, amelynek során a Csíkszeredai Megyei Sürgősségi Kórház a Bocskor Pékség támogatásával immár 5. éve próbálja minél több nő figyelmét felhívni a rendszeres szűrővizsgálatok és a korai felismerés fontosságára. Október hónapban a 40 év feletti nők küldőpapír nélkül ingyenesen jelentkezhetnek mammográfiás vizsgálatra a 0751 144 589-es telefonszámon. A vizsgálatra minden esetben a poliklinika 108-as kabinetjében kerül sor, azaz helyileg Csíkszeredában. A Bocskor Pékség a kampány ideje alatt a kiemelt termékek szám szerint 2, egy gyönyörű kovászos kenyér és egy finom málnakrémes vajas croissant, jól mondtam?
2: Igen.
0: Jól mondtam. Árának 25%-át a szűrővizsgálatok támogatására ajánlja fel. A megyei sürgősségi kórház pedig a felajánlásból finanszírozott vizsgálatokkal megegyező számú ingyenes szűrővizsgálat elvégzését vállalja. Jelen eset szerint, vagy jelen állás szerint 68-an jelentkeztek már, de nincs feltétlenül korlát szabva, úgyhogy bátran lehet jelentkezni, főleg azok esetében, akik 40 év fölött járnak, volt a családban már valami hasonló elváltozás, azaz úgymond genetikailag predesztináltak a betegség kialakulására. Jól mondtam, ugye ezt is Yes, 0751-144-589. Egyébként szűrővizsgálatra ingyenesen egész évben lehet jelentkezni, viszont kampányon kívül szükségeltetik hozzá egy családorvosi küldőpapír, kampány keretében viszont ez nem szükséges. Jelentkezzenek szűrővizsgálatra, keressék a bocskorpékség kirendeltségeinél a kiemelt rózsaszín szalaggal átkötött termékeket, és találkozzunk jó egészségben. Csató Szilárd, Bocskor István, köszönöm a beszélgetést.
1: Köszönjük szépen.
2: Köszönjük szépen.
0: És akkor István, még mielőtt elbúcsúznánk, találkozunk novemberben a prostatarák szűrés hónapjában.
2: Férfiak hónapja, igen.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: A Veszede országos elnöksége felhatalmazta a párt vezetőit, hogy tárgyalásokat kezdjen Lukács Niculescu kijelölt miniszterelnökkel. Szorin Grindiano pártelnök az ülés után elmondta, az elnökség tagjai csalódottságukat fejezték ki amiatt, hogy Nikus Ordán államfő nem a Veszedének adott kormányalakítási megbízást, hanem folytatta a politikai kísérletezést. A pártelnök ugyanakkor elismerően nyilatkozott Lukács Niculescuról, aki tisztességes és felkészült szakembernek nevezett, aki már bizonyította, hogy képes nehéz ügyeket kezelni. A pártelnök szerint a tárgyalásokon azt akarják tisztázni, hogy Lukács Niculescu valóban szakítani kíván-e az Ilija Bolozsán nevével fémjelzett a párt által elhibázottnak tartott politikával. Emellett megvizsgálják, hogy a kijelölt miniszterelnök gazdasági és szociális elképzelései összeegyeztethetőek-e a párt kormány programjával. A Lukács Niculescu köré szerveződő kormánynak nagyobb esélye van a parlament támogatásának megszerzésére, mint korábban Siegfried Muresan kabinettjének, nyilatkozta Csoma Botond, az RMDSZ képviselőházi frakció vezetője. A politikus megerősítette, hogy az RMDSZ akkor támogatja a Niculescu kormányt, ha a beiktatásához nincs szükség az AOR és az SOS Románia párt szavazataira. A kormányprogramban külön fejezetet szeretnének a nemzeti kisebbségek jogairól, emellett tárgyalni kell a költségvetés kiigazításról, a közalkalmazotti bértörvényről, a 2027-es költségvetésről, és ha lesz rá költségvetési fedezet, a nyugdíjak legalább infláció követő emeléséről. Csoma Botond szerint az RMDSZ egyelőre nem döntött arról, hogy delegál-e minisztereket a Niculescu kormányba, de jelenleg inkább a kormányon kívüli szerepvállalást tartja valószínűnek. Megszűntek a műszaki problémák, most már fennakadás nélkül működik a tollró útdíjrendszer, jelentette be a közúti infrastruktúráért felelős országos társasága CNEA-ire. Azt tanácsolják a sofőröknek, hogy a bírságolás elkerülése érdekében indulás előtt lépjenek be a tollró rendszerbe, hogy kiváltsák az úthasználati matricát vagy a tollrót. Amennyiben ez nem járna sikerrel, a rendszer meghibásodása miatt a sofőrök útnak indulhatnak anélkül, hogy büntetést kockáztatnának. Ugyanakkor hangsúlyozzák, a rendszer feljegyzi a műszaki okokból meghiúsult útdíj kifizetéseket. A tollrót a romániai országutakon, gyorsforgalmi utakon és autópályákon közlekedő 3,5 tonnánál nagyobb ösztömegű áruszállító, illetve az ezekkel egy kategóriába sorolt vegyes használatú járművek számára vezették be. A díj összegét a megtett távolság, a jármű tömege, eurókibocsátási osztálya és az úttípus alapján számítják ki. A díj előre megvásárolt útvonaljeggyel vagy a ténylegesen megtett távolság alapján fizethető ki. Utóbbi esetben a tollró mobil alkalmazás rögzíti a jármű útvonalát, az összeget pedig az elektronikus pénztárcából vonják le, írja a Maszol. Elkezdődött a beiratkozás a Gazdasági Digitalizációs, a Vállalkozásfejlesztési és Turisztikai Minisztérium által működtetett Startup Nation programba. A felhívás 18 és 29 év közötti fiataloknak szól, akik 40 órás ingyenes vállalkozói képzésben részesülnek. A képzés elvégzése után a résztvevők a Munkaügyi Minisztérium által akkreditált tanúsítványt kapnak. A jelentkezők a felületen választhatnak a képzési intézmények közül, és eldönthetik, hogy online vagy személyes formában szeretnék elvégezni a kurzust. A tanfolyam elvégzése után a leendő vállalkozóknak új céget kell alapítaniuk. Ezzel pályázhatnak majd a következő szakaszban az akár 250 ezer lejes, vissza nem térítendő támogatásra. A programban 17.600 helyet hirdettek meg. Jelentkezni a minimis.imm.gov.ro oldalon lehet. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időjárásra lehet számítani. A csúcsérték a 20-22 fokot is elérheti. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után vissza a kotyogóba.
2: A kotyogóba.
0: Günther Ottóval.
2: Günther Ottóval.
1: 11 óra múlt 5 perccel, mindössze 8 Celsius fokot mérnek jelenleg Csíkszeredában, de ezért is hálás vagyok, hiszen gyönyörűen süt a nap, és ez így is marad, időközben pedig emelkednek majd a hőmérsékleti értékek is, elérve akár a 22 Celsius fokot. Ez a mai kotyogó utolsó órája, én Günther Otto vagyok, köszöntöm Önöket, tartsanak velem a folytatásban is.

0: Minden tervnek megvan a maga zenéje. Ha a terved, hogy felkészülj a télre a tűzifával, a Dedemánban most a 3,12 lóerős Grünmann benzines láncfűrész csak 299 lej. Ráadásul, ha a projektjeidhez a Bete Direct finanszírozását választod, automatikusan részt veszel a sorsoláson, ahol akár 5000 lej értékű Dedemán ajándékkártyát is nyerhetsz. Várunk a Dedemán áruházak Bete Direct részletfizetési irodáiban. Dedemán. Segít, hogy terveid valóra váljanak. Olvasd el figyelmesen a szerződéses feltételeket. Ez a hiteltípus magas pénzügyi kockázattal jár.
1: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
2: Félelmet.
3: Csodálatot.
2: Szeretetet.
1: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
4: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
5: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet. 0266 310 752, 0731 696 603 vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
6: Reklámot hallottak.

0: 12 múlt 7 perccel kellemes délelőttöt kívánok mindenkinek, ez még mindig a Kotyogó, tel is tele fülig zenékkel, az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai sorakoznak itt az éterben, így aztán bízom benne, hogy mindenki megtalálja magának valót. Ma kezdődik a Filmtet Fest, a Magyar Film Napjai, amely idén 5 napon keresztül zajlik. Kolozsvár mellett további 17 erdélyi helyszínen, szerencsére a helyszínek között ott van a Csíki mozi is, több tucat friss magyar játékfilm, dokumentumfilm és animációs alkotás, valamint kultfilm szerepel a programban. Érdemes szétnézni akár a Csíki mozi oldalán, akár a Csíki mozi filmkedvelő klubja csoportban, részletes programban elhelyezve, ingyenesek általában a vetítések, és érdemes kinézni a programban azokat a jó kis vetítéseket, amire szívesen beülne. Ugye ma október 7-e van szerda, és emberek a Havason este 7 órától, ez digitálisan feljavított változata az egyik legelső magyar filmalkotásoknak. Október 8-án csütörtökön este 7 órától a Kurták töredékek című film premierjére ülhetnek be az érdeklődők. Kurták György zeneszerző életéből kanyarítottak ki a filmalkotói egy jó nagy szeletet. Október 9-én pénteken délután 5 órától kezdődik a program a filmgaloppal, azaz a versenyszekció első felével, illetve este 8 órától látható szintén premierben a Tyúk című film, amelynek főszereplője, mint ahogy a neve is mutatja, nem más, mint egy kétlábú tollas. Október 10-e szombat délelőtt 11 órától Macskási Gyula animációs filmeket lehet megtekinteni kicsiknek és a nagyoknak, ez az első rész. Délután 5 órától pedig a Jalla Jalla című filmet láthatják román felirattal. Ezt majd közönség találkozó követi, illetve 8 órától a Nem én vagyok című film látható, szintén román felirattal. Október 11-én vasárnap folytatódik a Macskási Gyula animációs filmblokk, szintén 11 órától. 4 órától folytatódik a filmgalopp is, a versenyszekció második részébe beválogatott filmalkotásokat lehet látni, fiatal, illetve kezdő rendezők alkotásairól beszélünk, minden film román felirattal van ellátva, és este 7 órától, október 11-én vasárnap, amit említettem, egy igazi kultfilm látható, ez pedig nem más, mint az Egészséges erotika. Ez egy magyar filmalkotás, és ehhez is van társítva román felirat. Egy a lényeg, szólhatnak nyugodtan román is ajkú ismerőseiknek is, hiszen a filmek általában román felirattal is el vannak látva. Jó szórakozást kívánok mindenkinek a Filmtet Festen, ez már a 26. ez ugye a magyar filmszemle, hazai rendezésű magyar filmszemle, október 6 és 11-e között a Csíki moziban is.
1: Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. Fun FM, Csíkszered a saját hangja.

Uniós szabályozás jöhet a munkahelyi pszichoszociális kockázatok megelőzésére, azaz az Európai Parlament munkahelyi pszichoszociális kockázatok csökkentését, a stressz és a kiégés megelőzését sürgeti. A parlament elfogadott jelentésében szólította fel az Európai Bizottságot, dolgozzon ki javaslatot a munkavállalók mentális és fizikai egészségének fokozott védelmére. A szabályozás a munkahelyi erőszak, zaklatás, megfélemlítés és diszkrimináció megelőzését, valamint az érintett dolgozók időben történő támogatását is előírná. A bizottságnak 3 hónapon belül kell válaszolnia a parlament kérésére. Ezt híradón kívül jelentettem be. 5 perc maradt hátra a hírekig. Hamarosan friss hírekkel és információkkal jelentkezik a Fun FM hírszolgálat, elsősorban itthonról. Én Günther Otto vagyok, köszönöm a figyelmet, búcsúzom. Mára érkezik az Imagine Dragons, valamint a Shots, illetve a következő órában is az elmúlt 30 év és napjaink legjobbjai szórakoztatják a nagy érdeműt itt a 87.6-on.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Várhatóan csütörtökön találkozik Lukán Nikolenszko kijelölt miniszterelnök Zorin Grindiano szociáldemokrata elnökkel, hogy a kormányprogramról egyeztessenek. Politikai források szerint Nikolenszko bemutatja a kormányprogrammal és a leendő kabinet összetételével kapcsolatos javaslatait. A Veszede képviselői ismertetik majd saját javaslataikat és feltételeiket a kormánykoalícióban való esetleges részvételükhöz. Amennyiben az álláspontok összeegyeztethetőek, a tárgyalások további megbeszélésekkel folytatódnak. Az USZERE nem szavazza meg Lukán Nikolenszko kormányát, ha abban PESZED és miniszterek is helyet kapnak, jelentette ki Dominik Fritz pártelnök. Az USZERE számára a kormány összetétele és a döntéshozók személye is meghatározó. Ha a PESZEDE közvetlenül vagy a háttérből befolyásolja a kabinet döntéseit, az USZERE nem támogatja az új kormányt, fejtette ki Dominik Fritz. Az USZERE elnöke egy technokrata kabinet lehetőségével kapcsolatban is fenntartásokat fogalmazott meg. Szerinte stabil parlamenti többség nélkül egy ilyen kormány sem tudna hatékonyan működni. Több mint 10 000 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben, közölte az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Ez 8%-kal több az első negyedévinél, illetve éves összevetésben 7,4%-os a növekedés. Városon átlagosan 11.118 lej volt a háztartások bevétele, vidéken pedig 9.300 lej körül alakult. Egy főre átlagosan 4.222 lej jutott. Közben a háztartások havi átlagos kiadása 8.650 lej volt. A legtöbb pénz, 1581 lej élelmiszerre és alkoholmentes italokra ment el, ami a fogyasztási kiadások 32%-át teszi ki. Lakhatásra, vízre, villanyra, gázra és egyéb tüzelőanyagokra átlagosan 813 lejt, ruhára és cipőre 390 lejt, közlekedésre pedig 376 lejt költött egy háztartás havonta. Első alkalommal rendeznek Kárpát-Vedencei Passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomjón. Az eseményre Erdély mellett Magyarországról, Ausztriából és Németországból is érkeznek résztvevők. A találkozó célja, hogy a passió játszó közösségek megismerjék egymás munkáját, tapasztalatot cseréljenek és erősítsék kapcsolataikat. A rendezvényen az Euró Passió európai szervezetének képviselői is részt vesznek. Szombaton délután 5 órától a Csíksomjói Passió csoport játékát láthatja a közönség a Kecs templom udvarán, majd este 6 órától szent misét tartanak. A csíksomjói passiójátszás hagyománya a 18. századig nyúlik vissza, zenés-táncos formában pedig 30 évvel ezelőtt élesztették újjá, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani. 12 fokot mérnek Csíkszeredában, 22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Fülig. FM 87.6.

0: Minden sláger nálunk szól.
1: Sziasztok!
2: Mi vagyunk a New Level Empire.
3: Ez itt az új dalunk.
4: Hallgassátok nagy hangerővel.
5: Napjaink legjobbjai.
6: Hi, Brooklyn Bandit. This is our new single.

0: Csak a legjobb.
1: Csak a legjobb.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszereda.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM

0: Panka Mikó vár. A Petőfi utca. A Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Várhatóan csütörtökön találkozik Lukán Nikulenszko kijelölt miniszterelnök Szorin Grindiano szociáldemokrata elnökkel, hogy a kormányprogramról egyeztessenek. Politikai források szerint Nikulenszko bemutatja a kormányprogrammal és a leendő kabinet összetételével kapcsolatos javaslatait. A FSZD képviselői ismertetik majd saját javaslataikat és feltételeiket a kormánykoalícióban való esetleges részvételükhöz. Amennyiben az álláspontok összeegyeztethetőek, a tárgyalások további megbeszélésekkel folytatódnak. Az USZERE nem szavazza meg Lukán Nikulenszko kormányát, ha abban PESZED és miniszterek is helyet kapnak, jelentette ki Dominik Fritz pártelnök. Az USZERE számára a kormány összetétele és a döntéshozók személye is meghatározó. Ha a PESZED közvetlenül vagy a háttérből befolyásolja a kabinet döntéseit, az USZERE nem támogatja az új kormányt, fejtette ki Dominik Fritz. Az USZERE elnöke egy technokrata kabinet lehetőségével kapcsolatban is fenntartásokat fogalmazott meg. Szerinte stabil parlamenti többség nélkül egy ilyen kormány sem tudna hatékonyan működni. Több mint 10 000 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben, közölte az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Ez 8%-kal több az első negyedévinél, illetve éves összevetésben 7,4%-os a növekedés. Városon átlagosan 11.118 lej volt a háztartások bevétele, vidéken pedig 9.300 lej körül alakult. Egy főre átlagosan 4.222 lej jutott. Közben a háztartások havi átlagos kiadása 8.650 lej volt. A legtöbb pénz, 1581 lej élelmiszerre és alkoholmentes italokra ment el, ami a fogyasztási kiadások 32%-át teszi ki. Lakhatásra, vízre, villanyra, gázra és egyéb tüzelőanyagokra átlagosan 813 lejt, ruhára és cipőre 390 lejt, közlekedésre pedig 376 lejt költött egy háztartás havonta. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomjón. Az eseményre Erdély mellett Magyarországról, Ausztriából és Németországból is érkeznek résztvevők. A találkozó célja, hogy a passió játszó közösségek megismerjék egymás munkáját, tapasztalatot cseréljenek és erősítsék kapcsolataikat. A rendezvényen az Euró Passió európai szervezetének képviselői is részt vesznek. Szombaton délután 5 órától a Csíksomjói Passió csoport játékát láthatja a közönség a Kecs templom udvarán, majd este 6 órától szent misét tartanak. A csíksomjói passiójátszás hagyománya a 18. századig nyúlik vissza, zenés táncos formában pedig 30 évvel ezelőtt élesztették újjá, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, 22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Várhatóan csütörtökön találkozik Lukán Nikolenszko kijelölt miniszterelnök Szorin Grindiano szociáldemokrata elnökkel, hogy a kormányprogramról egyeztessenek. Politikai források szerint Nikolenszko bemutatja a kormányprogrammal és a leendő kabinet összetételével kapcsolatos javaslatait. A FSZD képviselői ismertetik majd saját javaslataikat és feltételeiket a kormánykoalícióban való esetleges részvételükhöz. Amennyiben az álláspontok összeegyeztethetőek, a tárgyalások további megbeszélésekkel folytatódnak. Az USZERE nem szavazza meg Lukán Nikolenszko kormányát, ha abban PESZED és miniszterek is helyet kapnak, jelentette ki Dominik Fritz pártelnök. Az USZERE számára a kormány összetétele és a döntéshozók személye is meghatározó. Ha a PESZED közvetlenül vagy a háttérből befolyásolja a kabinet döntéseit, az USZERE nem támogatja az új kormányt, fejtette ki Dominik Fritz. Az USZERE elnöke egy technokrata kabinet lehetőségével kapcsolatban is fenntartásokat fogalmazott meg. Szerinte stabil parlamenti többség nélkül egy ilyen kormány sem tudna hatékonyan működni. Több mint 10 000 lej volt egy romániai háztartás havi átlagjövedelme az idei második negyedévben, közölte az Országos Statisztikai Intézet, az INESZE. Ez 8%-kal több az első negyedévinél, illetve éves összevetésben 7,4%-os a növekedés. Városon átlagosan 11.118 lej volt a háztartások bevétele, vidéken pedig 9.300 lej körül alakult. Egy főre átlagosan 4.222 lej jutott. Közben a háztartások havi átlagos kiadása 8.650 lej volt. A legtöbb pénz, 1581 lej élelmiszerre és alkoholmentes italokra ment el, ami a fogyasztási kiadások 32%-át teszi ki. Lakhatásra, vízre, villanyra, gázra és egyéb tüzelőanyagokra átlagosan 813 lejt, ruhára és cipőre 390 lejt, közlekedésre pedig 376 lejt költött egy háztartás havonta. Első alkalommal rendeznek Kárpát-medencei passió találkozót október 8-a és 11-e között Csíksomjón. Az eseményre Erdély mellett Magyarországról, Ausztriából és Németországból is érkeznek résztvevők. A találkozó célja, hogy a passió játszó közösségek megismerjék egymás munkáját, tapasztalatot cseréljenek és erősítsék kapcsolataikat. A rendezvényen az Euró Passió európai szervezetének képviselői is részt vesznek. Szombaton délután 5 órától a Csíksomjói Passió csoport játékát láthatja a közönség a Kecs templom udvarán, majd este 6 órától szent misét tartanak. A csíksomjói passiójátszás hagyománya a 18. századig nyúlik vissza, zenés táncos formában pedig 30 évvel ezelőtt élesztették újjá, írja a Marosvásárhelyi Rádió. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint a mai napon javarészt tiszta égbolt mellett száraz napos időre lehet számítani, 22 fokig emelkedik a csúcsérték. Hírekkel legközelebb egy óra múlva jelentkezik a Fun FM hírszolgálat.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Mit éreztél abban az első másodpercben, amikor a karodban tartottad?
1: Félelmet.
2: Csodálatot.
1: Szeretetet.
0: A szülők számára az első másodperc az érzelmek hatalmas hullámát hozza. Az orvosok számára pedig a felkészültség felelősségét is, mert minden gyermek ugyanazt a gondoskodást érdemli. A Lidl Románia és a Salvatico Pi 15 kórházi osztályt lát el az újszülöttek számára nélkülözhetetlen 15 készülékkel, hogy már az első másodperctől ott lehessünk mellettük. Lidl. Igazán megéri.
3: A Dakota Security fegyver és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
4: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
5: Most pedig vissza a Fülig zenékhez. Igazi slágerek és napjaink kedvencei változatosan.

Ébredj a várossal! Friss ütemek, forró slágerek és a legjobb kedv. Ez a Fun FM Rádió. Szólunk a kocsiban, az irodában és a szívedben. FM 87,6. Csíkszered a saját hangja.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Főleg zene. Fun FM.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Főleg zene.
1: Fun FM Rádió.

FM 87.6. Fülig zene. No, I can't take one more step towards you.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön egyeztet a kormányprogramról Lukács Nikolenko miniszterelnök jelölt el az RMDS vezetősége. Kelemen Hunor szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogram erős gazdasági intézkedéseket, a nyugdíjak infláció arányos kiigazítását és a kisebbségi jogok védelmét is tartalmazza. A szövetségi elnök szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy mielőbb teljes jogkörű kormány alakuljon, az pedig másodlagos kérdés, hogy az RMDS tagja lesz ennek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, náluk továbbra is egyetlen vörös vonal van, hogy ne alakuljon kormánytöbbség az AUR és az SOS Románia támogatásával. Új szabályozást javasolnak a saját fogyasztásra szánt kábítószerek esetében a Penele és Uszere képviselői, valamint egy független szenátor. A szenátusba benyújtott törvényjavaslat szabálysértéssé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását, vásárlását, termesztését és előállítását. A tervezet 1000 és 3000 lej közötti bírságokat írna elő a kábítószer típusától függően. A kereskedelem továbbra is bűncselekmény maradna. A kezdeményezés emellett lehetővé tenni felügyelt fogyasztási helyiségek létrehozását a függőséggel diagnosztizált 18 éven felüliek számára. A kezdeményezők szerint a reforma büntetés helyett a kezelésre, a társadalmi reintegrációra és a kereskedelem elleni fellépésre helyezni a hangsúlyt. A kormánynak ki kell fizetnie a bírák és ügyészek milliárdos bérhátrálékát, ugyanis az Alkotmánybíróság szerint nem állt fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között. A testület megalapozatlanként utasította el Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök beadványát. Balozsán azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a bukaresti ítélőtábla májusban arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, fizessék ki a bírósági döntésekkel megítélt bértartozásokat szükség esetén költségvetés kiigazítással. A miniszterelnök szerint a legfelsőbb bíróság ezzel költségvetési kérdésben lépett a kormány és a parlament hatáskörébe. Az ítélőtábla határozata szerint a kormánynak 10 napon belül kellett volna teljesítenie a döntést, a késedelem esetén pedig napi 1%-os kamat és további bírság terheli. Balozsán szerint a bírósági úton megítélt hátrálék teljes összege mintegy 4,8 milliárd lej. Több mint 34 ezer állás betöltésére keresnek munkavállalókat országszerte, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség, az ANOFEME. A legtöbb lehetőség gépkocsi vezetőknek szól, több mint 4 ezer közúti áruszállító sofőrt keresnek, emellett csaknem 2 ezer áruházi rakodó, több mint 1700 kereskedelmi alkalmazott és 1400-nál is több szakképzetlen építőipari munkás számára van állás. A meghirdetett munkahelyek több mint fele alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel is betölthető. Felsőfokú végzettséggel több mint 2100 állásra lehet pályázni, elsősorban mérnöki, orvosi, vezetői, közgazdászi és programozói munkakörökben. Külföldön további 84 állás várja a jelentkezőket az európai gazdasági térségben. Norvégiában például 45 lazacfeldolgozási munkára, Csehországban 20 gyártósori és mechanikai berendezések összeszereléséhez, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri munkakörbe keresnek dolgozókat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idő várható zavartalan napsütéssel. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 23-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Kezdődhet egy újabb óra.
0: Tele fülig zenékkel. Fun FM Rádió.

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön egyeztet a kormányprogramról Lukács Nikolenko miniszterelnök jelölt el az RMDS vezetősége. Kelemen Hunor szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogram erős gazdasági intézkedéseket, a nyugdíjak infláció arányos kiigazítását és a kisebbségi jogok védelmét is tartalmazza. A szövetségi elnök szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy mielőbb teljes jogkörű kormány alakuljon, az pedig másodlagos kérdés, hogy az RMDS tagja lesz-e ennek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, náluk továbbra is egyetlen vörös vonal van, hogy ne alakuljon kormánytöbbség az AUR és az SOS Románia támogatásával. Új szabályozást javasolnak a saját fogyasztásra szánt kábítószerek esetében a Penele és Uszere képviselői, valamint egy független szenátor. A szenátusba benyújtott törvényjavaslat szabálysértéssé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását, vásárlását, termesztését és előállítását. A tervezet 1000 és 3000 lej közötti bírságokat írna elő a kábítószer típusától függően. A kereskedelem továbbra is bűncselekmény maradna. A kezdeményezés emellett lehetővé tenni felügyelt fogyasztási helyiségek létrehozását a függőséggel diagnosztizált 18 éven felüliek számára. A kezdeményezők szerint a reforma büntetés helyett a kezelésre, a társadalmi reintegrációra és a kereskedelem elleni fellépésre helyezni a hangsúlyt. A kormánynak ki kell fizetnie a bírák és ügyészek milliárdos bérhátrálékát, ugyanis az Alkotmánybíróság szerint nem állt fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között. A testület megalapozatlanként utasította el Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök beadványát. Balozsán azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a bukaresti ítélőtábla májusban arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, fizessék ki a bírósági döntésekkel megítélt bértartozásokat szükség esetén költségvetés kiigazítással. A miniszterelnök szerint a legfelsőbb bíróság ezzel költségvetési kérdésben lépett a kormány és a parlament hatáskörébe. Az ítélőtábla határozata szerint a kormánynak 10 napon belül kellett volna teljesítenie a döntést, a késedelem esetén pedig napi 1%-os kamat és további bírság terheli. Balozsán szerint a bírósági úton megítélt hátrálék teljes összege mintegy 4,8 milliárd lej. Több mint 34 ezer állás betöltésére keresnek munkavállalókat országszerte, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség, az ANOFEME. A legtöbb lehetőség gépkocsi vezetőknek szól, több mint 4 ezer közúti áruszállító sofőrt keresnek, emellett csaknem 2 ezer áruházi rakodó, több mint 1700 kereskedelmi alkalmazott és 1400-nál is több szakképzetlen építőipari munkás számára van állás. A meghirdetett munkahelyek több mint fele alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel is betölthető. Felsőfokú végzettséggel több mint 2100 állásra lehet pályázni, elsősorban mérnöki, orvosi, vezetői, közgazdászi és programozói munkakörökben. Külföldön további 84 állás várja a jelentkezőket az európai gazdasági térségben. Norvégiában például 45 lazacfeldolgozási munkára, Csehországban 20 gyártósori és mechanikai berendezések összeszereléséhez, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri munkakörbe keresnek dolgozókat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idő várható zavartalan napsütéssel. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 23-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: Fülig zenékkel. Fun FM Rádió.
2: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek közül.
0: Fülig zene.
2: Fun FM Rádió.

0: A Dakota Security fegyver- és lőszerismeretek elméleti és gyakorlati képzést szervez mindazoknak, akik éles vagy önvédelmi fegyvereket kívánnak birtokolni.
1: Érdeklődni naponta 8 és 15 óra között a következő telefonszámokon lehet: 0266 310 752, 0731 696 603, vagy a cég székhelyén Csíkszereda, Villanytelep utca 2-es szám alatt lehet.
2: Reklámot hallottak.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. Feletem Rádió.
1: Fülig zene.
2: Nyolcvanas évjárat 8-tól. Minden szerdán a Fenetem Rádióban.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben.
1: Online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Bárhol jársz. Változatosan. Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
1: Fülig zene.
0: Fan

0: Friss hírek óránként. Fun FM hírszolgálat Günther Ottóval.
1: Csütörtökön egyeztet a kormányprogramról Lukács Nikolenko miniszterelnök jelölt el az RMDS vezetősége. Kelemen Hunor szerint az RMDS azt szeretné, hogy a kormányprogram erős gazdasági intézkedéseket, a nyugdíjak infláció arányos kiigazítását és a kisebbségi jogok védelmét is tartalmazza. A szövetségi elnök szerint jelenleg az a legfontosabb, hogy mielőbb teljes jogkörű kormány alakuljon, az pedig másodlagos kérdés, hogy az RMDS tagja lesz ennek. Kelemen Hunor hangsúlyozta, náluk továbbra is egyetlen vörös vonal van, hogy ne alakuljon kormánytöbbség az AUR és az SOS Románia támogatásával. Új szabályozást javasolnak a saját fogyasztásra szánt kábítószerek esetében a Penele és Uszere képviselői, valamint egy független szenátor. A szenátusba benyújtott törvényjavaslat szabálysértéssé minősíteni a saját fogyasztásra szánt kábítószer birtoklását, vásárlását, termesztését és előállítását. A tervezet 1000 és 3000 lej közötti bírságokat írna elő a kábítószer típusától függően. A kereskedelem továbbra is bűncselekmény maradna. A kezdeményezés emellett lehetővé tenni felügyelt fogyasztási helyiségek létrehozását a függőséggel diagnosztizált 18 éven felüliek számára. A kezdeményezők szerint a reforma büntetés helyett a kezelésre, a társadalmi reintegrációra és a kereskedelem elleni fellépésre helyezni a hangsúlyt. A kormánynak ki kell fizetnie a bírák és ügyészek milliárdos bérhátrálékát, ugyanis az Alkotmánybíróság szerint nem állt fenn alkotmányos jogi konfliktus a kormány és a legfelsőbb bíróság között. A testület megalapozatlanként utasította el Illia Balozsán ügyvivő miniszterelnök beadványát. Balozsán azért fordult az Alkotmánybírósághoz, mert a bukaresti ítélőtábla májusban arra kötelezte a kormányt és a pénzügyminisztériumot, fizessék ki a bírósági döntésekkel megítélt bértartozásokat szükség esetén költségvetés kiigazítással. A miniszterelnök szerint a legfelsőbb bíróság ezzel költségvetési kérdésben lépett a kormány és a parlament hatáskörébe. Az ítélőtábla határozata szerint a kormánynak 10 napon belül kellett volna teljesítenie a döntést, a késedelem esetén pedig napi 1%-os kamat és további bírság terheli. Balozsán szerint a bírósági úton megítélt hátrálék teljes összege mintegy 4,8 milliárd lej. Több mint 34 ezer állás betöltésére keresnek munkavállalókat országszerte, közölte az Országos Munkaerő Elhelyezési Ügynökség, az ANOFEME. A legtöbb lehetőség gépkocsi vezetőknek szól, több mint 4000 közúti áruszállító sofőrt keresnek, emellett csaknem 2000 áruházi rakodó, több mint 1700 kereskedelmi alkalmazott és 1400-nál is több szakképzetlen építőipari munkás számára van állás. A meghirdetett munkahelyek több mint fele alapfokú vagy annál alacsonyabb végzettséggel is betölthető. Felsőfokú végzettséggel több mint 2100 állásra lehet pályázni, elsősorban mérnöki, orvosi, vezetői, közgazdászi és programozói munkakörökben. Külföldön további 84 állás várja a jelentkezőket az európai gazdasági térségben. Norvégiában például 45 lazacfeldolgozási munkára, Csehországban 20 gyártósori és mechanikai berendezések összeszereléséhez, Hollandiában pedig 10 állatorvosi ellenőri munkakörbe keresnek dolgozókat. Az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint térségünkben a délután folyamán marad a javarészt tiszta égbolt mellett a száraz napos időjárás. 21 Celsius fokot mérnek Csíkszeredában. A csúcsérték 22 foknál nem emelkedik magasabbra. A holnapi nap folyamán derült égbolt mellett száraz napos idő várható zavartalan napsütéssel. A reggeli órákban a hőmérséklet 0 fokig süllyed, napközben a csúcsérték a 23-24 fokot is elérheti.
0: A hírek után kezdődhet egy újabb óra.
2: Tele
0: fülig zenékkel.
2: Fun FM Rádió.
0: Fun FM Rádió.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Most pedig vissza a Fülig zenékhez.
3: Igazi slágerek
2: és napjaink kedvencei változatosan.

Élig Fun FM. You remember all the things I lost on you. FM 87.6.

csak a legjobbak, csak változatosan, csak a Fun FM-en. 87.6 Csíkszereda.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádió.

Akinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. FM Rádió. Fülig zene. Kinek füle van, hallja meg! Két évtized legnépszerűbb dalai. FM Rádió. Fülig zene. Fülig zene. Driver's license last week, just like we always talked about.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei, mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz.
0: Fun FM Rádió, fülig zene.

0: Anya, új számom van. Bajban vagyok, utalj gyorsan. Mindjárt küldöm a számlaszámot.
1: Állj meg! Csaló! Biztos, hogy a gyereke írt? Hívja fel azon a számon, amin máskor is beszélnek. Utalás előtt kérdezze meg tőle, tényleg ő kérte pénzt. Akkor is, ha az üzenet sürgető. Állj meg.ro, az RMDS csalás megelőző kampánya.
2: Reklámot hallottak.
3: Fun

0: A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a fenefen.
1: Csíki vagy, ha hallgatod.
2: Csíki vagy, ha hallgatod.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a 8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

8-tól 80-asok. Től 90-esek minden szerdán a Fan FM rádióban.

0: Félig magyar, ez a magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM, fülig zene.
0: A jóból sosem elég, magyar zenék órája.
1: Megállás nélkül. Fan FM,

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: 80-as évjárat 8-tól, 90-es évjárat 9-től. Minden szerdán a Fan FM rádióban.
1: Megállás nélkül. Fan FM. Fülig zene.

0: Nálunk a Hargita hegy, a nyerges tető, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: Csak a legjobbak.
1: Csak a legjobbak.
0: Csak változatosan.
1: Változatosan.
0: Csak a Fun FM-en. 87.6
1: Csíkszeredán.

0: Velünk kerek a nap. FM 87,6. Csíkszereda. Velünk kerek a nap. Fun FM. Fülig zene.
1: Fun FM Rádió.
2: Fun FM Rádió.
1: Fül

0: Ébredj velünk! Ez a Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Következzen egy újabb dal az aktuális kedvencek. Az aktuális kedvencek közül.
2: Fülig zene.

0: Fültől fülig Fun FM. FM 87.6 Csíkszereda.
1: Fun FM Rádió. Fülig
0: zene. Fun FM.

0: Nálunk a veréb nem madár, és a medve nem játék, ám a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6 Fun FM rádió.

0: nálunk a Mikó vár. A Petőfi utca, a Fun FM rádió.
1: Hétről hétre, napról napra fülig zene. FM 87.6, Fun FM rádió.

0: az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene. Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Mert a hallgatóink a legjobbat érdemlik.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

A csíki a kedvence, a hoki, a sör és a Fun FM. Csíki vagy, ha hallgatod.

0: Az elmúlt évtizedek válogatott slágerei és napjaink kedvencei. Fun FM Rádió. Fülig zene.
1: Fülig zene.
2: Mindig lesz egy szem.

0: Ha zenei változatosságra vágysz,
1: jó helyen jársz.
0: FM 87.6.
2: Még egy tánc, utolsó édes fájdalom.
1: FM.
0: Fülig zene.

Fültől fülig Fun FM. FM 87.6.

take it to the flow now, ooh. Hoops, Spurs, to the flow now, ooh.

0: FM rádió.
1: Bárhol, bármikor.
0: Éterben,
1: online vagy mobilon. Fülig zenék. Slágerek és napjaink kedvencei változatosan.
0: Változatosan.

Fun FM.

0: Fültől fülig Fan FM. Én hozzám még egyszer, hogy lássam a szárnyom. FM 87.6 Csíkszereda. És most egy újabb dal az elmúlt 30 év nagy slágerei közül. Fan FM.
1: Fan FM Rádió.
0: Fülig zene.

0: ahol zenei változatosságra vágysz.
1: Jó helyen jársz!
2: Sziasztok, Rúzsa Magdi vagyok, ez itt a legújabb dal.
3: Csak nyomtam, nyomtam, nyomtam a gáz, mégis elillantál.
4: Sziasztok, Radics Gigi vagyok, és itt is hallhatjátok a legújabb slágeremet.
0: Tudtam meg, 84.6.